0: Blaník za volantem.
1: Pozor.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte v olovo.